vágyak, altass el csendben titokban álmomat, hogy vélet hálljak. Zuhanni kezd az éjszaka, elhagyott egek,